Edna Chausson két táncát Ben Croker Lundin adta elő. Edward Elgar Émol Gordonka versenyét halljuk most. A múlt század fordulóján Elgar volt Anglia leghíresebb szerzője. Versenyművét 1919-ben írta, és az alkotó korszaka ezzel tulajdonképpen véget ért. Anastasia Kobekina lesz a szólista.

Elgár Émol Gordonka versenyét Anasztaszia Kubekina és az Enescu Filharmonikus zenekar adta elő. Elgár érzékeny egészsége nem bírta Londont, folyton a torkára panaszkodott, el is költözött. Paolo Benedetto Bellinzani démon szonátájával folytatjuk éjszakai zenés műsorunkat.

Paolo Benedetto Bellinzani demo szonátáját Lea Sobbe és Haldor Birki Arnanson adta elő. Az 1804-ben született Louis Farrenc egy virtuóz zongoraművésznő és tanár volt. Harmadik szimfóniáját ismerhetjük meg a Notturnóban, a Berni kamarazenekar játszik.

Luis Farrón harmadik szimfóniáját játszotta a Berni Kamara zenekar vezényelt Graciella Contratto. Farrón Muzio Clementitől tanult meg zongorázni, és tanította őt Ignaz Moscheles, sőt, Johann Nepomuk Hummel is. Giacomo Carissimitől következik a Dixit Dominus.

Giacomo Carissimi Dixit Dominus Zsoltár koncertóját a Capella Regia muzikális előadásában hallottuk Robert Hugo vezényletével. A komponista növendéke volt többek között Alessandro Scarlatti is. Az oratórium területén olyasfajta úttörő szerepet töltött be, mint Monteverdi az opera műfajában. Kedves hallgatóink, 2 óra van.

A Santa Cecilia Akadémia zenekarának hangversenye következik, amelyen Ottavio Dantone vezényelt. Elsőként Mozart 239-es körű jegyzékszámú D-dur szerenádja hangzott el. A Serenata Notturna egyike Mozart kevés olyan művének, amelyet két külön zenekarra írt, egy szóló együttese és egy tutti zenekarra. A darabot valószínűleg valamilyen arisztokrata vagy udvari eseményre írta, talán farsangi ünnepségre. Az első tétel egy ünnepélyes induló, amely nyitányként funkcionál. Itt nagyon jól lehet hallani a két zenekar közötti párbeszédet.